0: beszélgetést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Tovább tart a vörös kód, lehet pályázni a nyírő élére. Vizsgálják az Intercity-ket, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a tikkasztó meleg, meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A szociális és családügyi miniszter döntése értelmében a speciális intézkedés jövő keddi félig marad érvényben. A cél, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Felhívást tettek közzé a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói tisztségére. A pozícióval határozatlan idejű szerződés jár. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június elején jelentette be, hogy pályázatot írnak ki az intézet vezetői posztjára, valamint Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Erről Vitézi Dávid miniszter számolt be. A MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró szerelvények forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság járműinek nagyjából negyede üzemképtelen, mert szerelésre vagy fővizsgára vár. Razziáztak az egyenruhások, több száz ittas vagy bódult sofőrt szűrtek ki a rendőrök egyetlen hét alatt. Az Európai Közlekedés Biztonsági Akció során csaknem 1,5 millió ellenőrzést végeztek, és 500 esetben kellett intézkedni alkohol vagy kábítószer fogyasztása miatt. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzik a dominanciáját.
1: A hőség szinte fullasztó, délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula, 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést, de később extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála. Szombaton 40 fokra készüljünk a Dunántúlon.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

90.9 Rock FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Korlátozzák a tűzgyújtást, rekord alacsony a velencei tó vízszintje. Tart a Mecseki Zenei Fesztivál, önök Gál Ildikót hallják. Mától az egész országra kiterjedő tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula fokozott tűzkockázatot jelent. A korlátozás kiterjed a belterületi és külterületi erdőkre, valamint azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokra, fásításokra, kijelölt tűzrakóhelyekre. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni. Drasztikus változás a velencei tónál. A vízállása történelmi mélypontot ért el. A Gárdon 52 cm-t mértek, ezzel megdőlt a korábbi 2022-ben felállított negatív rekord. A vízügy szerint a mérést ezúttal szélcsendben végezték, ezért tekinthető hivatalos rekordnak. A szakemberek arra számítanak, hogy a tartós hőség és a csapadék hiány miatt az apadás folytatódik majd. Illegális cigi a kanapéban, trükkös módon rejtegették az árut, több mint 8000 doboznyi tételt találtak a pénzügyőrök egy Szerbiából érkező kis teherautóban, a röszkei határátkelőn. A kocsi papírjai szerint bútorokat szállított, a röntgenvizsgálat azonban gyanús eltéréseket mutatott. Az ellenőrzés során a pamlagok ülőkereteiből összesen 8400 doboz koszovói zárjegyes dohányáru került elő. Megnyitotta kapuit a Fishing on Orfű Fesztivál. A Mecseki település kempingjében szombatig tartó könnyű zenei rendezvényre csaknem 150 produkció érkezik. Az eseményen nem pusztán a zene, hanem a közösségi, egészségügyi és szabadidős programok is kiemelt jelentőségűek. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a rendezvény alapítója.
2: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk.
1: Napos időnk van, kevés felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, ekkor már sehol sem érkezik eső. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága jó barátim. Hát a meleg még marad velünk. Aki látja a végét, szóljon és intézkedjen. Én megmondom őszintén, szívemből nem szeretem. Nekem 25 fok a teteje, de nem akarok panaszkodni, hiszen erre szokták azt mondani az illetékesek, hogy de hát nyár van. Oké, de ez nem nyár. A lényeg, mindenkinek árnyékot, hűvöset, szellőset, ne túl sok munkát, az érettségizőknek nagy kalappal, egyébként pedig ugye csütörtökig jutottunk. Én majd hozom a történeteket, úgyis, mint egy kis Jimi Hendrix, talán Pearl Jam, vagy éppen a Red Hot Chili Peppers gyásznapja. No, meg a zenék is, jó? Nem sokára. Jimmy Jamison, Hooligans, Aerosmith, kezdésnek meg egy kis Van Morrison. Jó reggelt!

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Tartja magát a lezárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, mint ahogy a harmadik kerületben a Raktár utcában is. És ugye ehhez még rájön, hogy sávzárás van a Dózsa-György úton a Tököli útnál, na meg a Hungária körúton szintén a Tökölinél az Árpád híd irányába.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: érkezem.
1: Fél hét, na meg annak környéke, remélem, hogy senkinek nem kell elhamarkodottan döntenie a nap hátra lévő részét illetően. Ha még nem említettük volna, akkor kedves Violák, na meg kedves Vilmosok, hát boldogot a mai napra. Mindjárt megnézzük egyébként, hogy mit jegyeztek fel a krónikások, addig persze még hírek, információk, na meg majd zenélünk is, jön Alice Cooper.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Tovább tart a vörös kód, lehet pályázni a nyírő élére. Vizsgálják az Intercity-ket, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a tikkasztó meleg, meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A szociális és családügyi miniszter döntése értelmében a speciális intézkedés jövő keddi félig marad érvényben. A cél, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Felhívást tettek közzé a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói tisztségére. A pozícióval határozatlan idejű szerződés jár. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június elején jelentette be, hogy pályázatot írnak ki az intézet vezetői posztjára, valamint Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Erről Vitézi Dávid miniszter számolt be. A MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró szerelvények forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság járműinek nagyjából negyede üzemképtelen, mert szerelésre vagy fővizsgára vár. Razziáztak az egyenruhások, több száz ittas vagy bódult sofőrt szűrtek ki a rendőrök egyetlen hét alatt. Az Európai Közlekedésbiztonsági Akció során csaknem 1,5 millió ellenőrzést végeztek, és 500 esetben kellett intézkedni alkohol vagy kábítószer fogyasztása miatt. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzik a dominanciáját.
1: A hőség szinte fullasztó, délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula, 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést, de később extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála. Szombaton 40 fokra készüljünk a Dunántúlon.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, szóval június 25-e, hát történt ez az például 1967-ben, alig pár órával azután, hogy a Beatles az All World műsorban fellépett, a Jimi Hendrix Experience egy bérelt teherautó platóján adott ingyenes, be nem jelentett délutáni koncertet a San Francisco-i Golden Gate Parkban. A hír szájról szájra terjedt, és pillanatok alatt hatalmas hippi áradat gyűlt össze. A grunge korszak csúcsán 1995-ben e napon a Pearl Jam lemondta a teljes aktuális turnéját. A zenekar nem tett egyebet, mint szembeszállt a jegyértékesítő óriással a túl magas szolgáltatási díjak miatt, ami az alternatív rock szintér egyik leghíresebb gazdasági háborújává vált. Hát, van ez így néha. 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Hosszanti lezárás van a második kerületben, a Keleti Károly utcában, a Tizedes utcától kezdődően. Van egy útszűkület a Hegyalja úton, a Krisztina körútnál, és hát lezárás a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Tököli útnál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Korlátozzák a tűzgyújtást, rekord alacsony a velencei tó vízszintje. Tart a Mecseki Zenei Fesztivál, önök Gál Ildikót hallják. Mától az egész országra kiterjedő tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula fokozott tűzkockázatot jelent. A korlátozás kiterjed a belterületi és külterületi erdőkre, valamint azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokra, fásításokra, kijelölt tűzrakóhelyekre. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni. Drasztikus változás a velencei tónál. A vízállása történelmi mélypontot ért el. A Gárdon 52 cm-t mértek, ezzel megdőlt a korábbi 2022-ben felállított negatív rekord. A vízügy szerint a mérést ezúttal szélcsendben végezték, ezért tekinthető hivatalos rekordnak. A szakemberek arra számítanak, hogy a tartós hőség és a csapadék hiány miatt az apadás folytatódik majd. Illegális cigi a kanapéban, trükkös módon rejtegették az árut. Több mint 8000 doboznyi tételt találtak a pénzügyőrök egy Szerbiából érkező kis teherautóban, a röszkei határátkelőn. A kocsi papírjai szerint bútorokat szállított, a röntgenvizsgálat azonban gyanús eltéréseket mutatott. Az ellenőrzés során a pamlagok ülőkereteiből összesen 8400 doboz koszovói zárjegyes dohányáru került elő. Megnyitotta kapuit a Fishing on Orfű Fesztivál. A Mecseki település kempingjében szombatig tartó könnyű zenei rendezvényre csaknem 150 produkció érkezik. Az eseményen nem pusztán a zene, hanem a közösségi, egészségügyi és szabadidős programok is kiemelt jelentőségűek. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a rendezvény alapítója.
2: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk.
1: Napos időnk van, kevés felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, ekkor már sehol sem érkezik eső. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, kívánom a kellemes csütörtök reggelt mindenkinek. Szerintem a hőségre legyintsünk. És ha sokat legyintünk, akkor tulajdonképpen az már lehet legyezés is, és akkor ha mindenki nagyon sokat legyez, akkor megmozdítjuk a levegőt. Na, majd csak egyszer vége lesz, jó? Utakon vigyázzunk, én pedig nem sokára majd egy hatalmas gazdasági háborúról mesélek, amit a Pearl Jam robbantott ki. Addig viszont még majd. Go on the highway, jönnek hobóik, ők pedig már Bon Jovi-ek.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Rock FM, remélem mindenki jó irányba haladt. Szóval 1995. június 25-én a Pearl Jam egy nagyot dobott, hát illetve asztalt borított, a rock történelem egyik, mondhatni legbátrabb, de egyben legfájdalmasabb Dávid és Góliát harcát kezdeményezték, nem mással szemben, mint a Ticketmaster. Ugye a grunge korszak csúcsán a Vitalogy album sikere után elhatározták, hogy megvédik a rajongóikat az általuk kapzsinak mondott zeneipartól, és azt követelték a jegyértékesítőtől, hogy a jegyárakat tartsák $20 alatt, és a szolgáltatási díj ne legyen több $2. A jegyértékesítő ezt megtagadta, hiszen a bevételeik jelentős része a pluszdíjakból származott. A zenekar pedig megesküdött, hogy csak olyan helyszíneken lépnek fel, amelyek nem állnak kapcsolatban a Ticketmasterrel. Ez gyakorlatban logisztikai rémálommá vált. Kénytelenek voltak vidéki mezőkön, autós mozi parkolókban, vagy éppen egykori indián rezervátumokban koncertezni, saját maguk kiépíteni a színpadokat, a biztonsági rendszert és a mobil WC-ket. Egy teljesen új tapasztalatlan jegyértékesítő céget használtak, amelynek a telefonvonalai a roham alatt mondani se kell, hogy azonnal összeomlottak. Egyébként az aktuális turné amúgy is feszült hangulatban telt, de a katasztrófa a San Franciscói Golden Gate Parkban tetőzött. Június 24-én Eddie Vedder súlyos ételmérgezéssel lázasan állt a színpadra 50 000 ember előtt, mindössze 7 dal után közölte a tömeggel, hogy képtelen folytatni, és lesétált. A koncertet egyébként végül a rocklegenda Neil Young mentette meg, aki beugrott a helyére gitározni és énekelni. Másnap reggel viszont, látva a szervezési káoszt, a politikai nyomást is, Vedder fizikai kimerültségét, a Pearl Jam hivatalos közleményben lemondta a teljes turné hátralévő részét. Egyébként a történet vége az, hogy sajnos a Pearl Jam elbukott, sokáig jártak trösztellenes vizsgálatot követelve, de hát a bizonyítékok hiányában lezárták az ügyet, és később aztán újra a Ticketmasterrel dolgoztak. Hát, egy. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: 93.9 Rock FM.
1: 7:30, remélem, hogy mindenkinek ilyesmit mutat az órája. Jönnek a hírek, információk. Boldog születésnapot, kedves ma születettek. Rögvest megnézzük, hogy kivel vagy mivel tudtok eldicsekedni. Jó, és persze a hírek után is zenélünk. Jönnek majd Turnerék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Feltárják az ügynökaktákat, erről tárgyal a parlament. Érkezik a hazai dinnye, turista utakra is került azbeszt, a mikrofonnál Gál Ildikó. Újabb rendkívüli parlamenti ülés jöhet a jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszer támogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak rendkívüli ülés összehívásával folytathatják a munkát. Gorcső alatt az edzőtermek, a Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte azt ellenőrzi, hogy az általános szerződési feltételek tartalmaznak-e olyan kikötéseket, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A hivatal szerint ilyen átfogó vizsgálatra eddig még nem volt példa. Teret nyernek az elektromos autók, többségbe kerülhetnek az európai új autópiacon 2031-re. Ez derül ki egy nemzetközi elemzésből. Az adatok szerint az európai közlekedést elsősorban az Unió széndioxid kibocsátási előírásainak szigorítása, az eljárművek teljes életciklusra vetített költségeinek javulása, valamint a töltőinfrastruktúra bővülése ösztönzi. Kiváló lehet az idei dinnye minősége itthon. Eddig kedvezőbb volt az időjárás, mint tavaly. A tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra az itthon betakarított görög és sárga változata a gyümölcsnek. Turista utakra is kerülhetett azbeszttel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta rádióknak Farkas Péter, kommunikációs igazgató.
2: Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnék pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat eltereljük onnan.
1: A hőség szinte fullasztó, délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula, 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést, de később extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála. Szombaton 40 fokra készüljünk a Dunántúlon.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
3: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. And we're gonna take the beginning of this song.

1039 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és boldog születésnapot, kedves június 25-eiek. Mike Krueger az úriemberünk, a kanadai post-grunge rock banda, a Nickelback basszusgitárosa és alapító tagja, egyben a frontember testvére is, ugye, Chad Krueger bátyja. Na nézzük, hát a zenekar alapítása előtt a 90-es évek közepén Mike egy helyi Starbucks kávézóban dolgozott, mivel a kávé ára után a vendégeknek nagyon gyakran egy 5 centest kellett visszaadni, naponta több százszor mondta ki a mondatot, "Here is your nickel back." Amikor a banda az eredeti meglehetősen béna nevet le akarta cserélni, ez volt a Village Idiot, vagyis a falu hülyéje, Mikey bedobta ezt a kifejezést, ami azonnal megtetszett a többieknek. Miközben Chad a slágergyáros és showman, ugye Mike-ot tartják a zenekar legkeményebb zenei motorjának, Nickelback előtti korszakaiban hardcore metal bandákban játszott, és a mai napig ő hozza a vaskosabb, riffelősebb hatásokat a Nickelback hangzásába. Egyébként a családi béke fenntartója is ő volt a legelső a zenekarban, aki megházasodott és családot alapított, felesége és gyerekei pedig rendszeresen utaztak a bandával a turnébuszon. Egyébként sok zenésszel ellentétben ő nem egy tinédzserkori hirtelen ötlettől vezérelve kezdett el játszani, a családjában komoly hagyománya volt a zenélésnek. A nagymamája meg a nagypapája is együtt játszottak egy helyi zenekarban, és amikor Mike elhatározta, hogy követi őket, nagypapája 1978-as Fender gitárját vette a kezébe, és azon tanult meg játszani. Azért egyébként az menő. Hát így, kedves ma születettek. Úgyhogy egy kis Nickelback, jó? Mike Krueger. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk. Andrew.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Tartja magát a lezárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, mint ahogy a harmadik kerületben a Raktár utcában is. És ugye ehhez még rájön, hogy sávzárás van a Dózsa-György úton a Tököli útnál, na meg a Hungária körúton szintén a Tökölinél az Árpád híd irányába.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a meleg

0: éppen alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
0: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
2: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
5: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Meghosszabbították a vörös kódot. Vizsgálják a MÁV hálókocsikat. Lebuktak az ittas sofőrök. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a tikkasztó meleg, meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A szociális és családügyi miniszter döntése értelmében a speciális intézkedés jövő keddi félig marad érvényben. A cél, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Felhívást tettek közzé a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói tisztségére. A pozícióval határozatlan idejű szerződés jár. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június elején jelentette be, hogy pályázatot írnak ki az intézet vezetői posztjára, valamint Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Erről Vitézi Dávid miniszter számolt be. A MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró szerelvények forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság járműinek nagyjából negyede üzemképtelen, mert szerelésre vagy fővizsgára vár. Razziáztak az egyenruhások, több száz ittas vagy bódult sofőrt szűrtek ki a rendőrök egyetlen hét alatt. Az Európai Közlekedés Biztonsági Akció során csaknem 1,5 millió ellenőrzést végeztek, és 500 esetben kellett intézkedni alkohol vagy kábítószer fogyasztása miatt. Sokan választanak belföldi úti célt, a hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
10: A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is.
9: Napos időnk van, kevés felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, ekkor már sehol sem érkezik eső. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul! Egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldog csütörtököt mindenkinek. Nem sokára majd egy legendás gerilla koncertről, jó? Addig is viszont utakon vigyázzunk, és persze zenélünk mindjárt, Providence, ez meg már a Guns N' Roses.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, szóval 1967 és június 25 és San Francisco. A szeretet nyara egyik legmeghatározóbb pillanata volt ez is. Jimi Hendrix egy héttel korábban robbant be az amerikai köztudatba, ugye a Monterey Pop Fesztiválon, ahol már megbeszéltük, főgyújtotta a gitárját. Ennek ellenére a június 25-i koncert előtt teljesen egyedül a stáb, és kíséret nélkül várakozott a hotel szobájában. Végül egy 24 éves egyetemi hallgató, Jeffrey McMeans fuvarozta el a helyszínre egy lyukas tetős, szakadt 59-es Studebakerrel, miközben Hendrix a hátsó ülésen ült, a gitárját pedig féltve az anyós ülésre tette. A zenekar nem egy előre kiépített arénában játszott, hanem a Golden Gate Park egy részén, egy ilyen parkos sávban, és a fellépéshez a Jefferson Airplane Panda nyitott platós teherautóját kérték kölcsön, amelyre már eleve fel voltak pakolva az erősítők és a hangfalak. Az előzenekar egy úttörő, csupa nőkből álló helyi rockbanda volt, az Ace of Cups. Mivel nem volt hivatalos öltöző, a zenészek a plató mögötti fűben lógtak, Hendrix a zenekar tagjaival ivott és cigarettázott a fellépés előtt, és bár teljesen spontán volt a rendezvény, szájról szájra terjedt a hír, és pillanatok alatt több száz fős extázisban táncoló tömeg gyűlt össze a fák alatt. A koncertről egyébként a korszak legendás rockfotósa Jim Marshall készített ikonikus, máig híres fekete-fehér képeket. És hát ezt a délutánt tartja a zenetörténet, a San Francisco-i szeretetnyara legelső, igazi, teljesen kötetlen közösségi csúcspontjának. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: 90.9 Rock FM.
1: Hírek és információk tekintettel arra, hogy 8:30 és annak környéke az időpont, aztán majd zenélünk, nem is akárkikkel. Jön majd a Dio, meg a Cranberries.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Tűzgyújtási tilalom van érvényben. Rekord apadás a Velencei tónál. Elstartolt a Mecseki Zenei Fesztivál. Önök Gál Ildikót hallják. Mától az egész országra kiterjedő tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula fokozott tűzkockázatot jelent. A korlátozás kiterjed a belterületi és külterületi erdőkre, valamint azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokra, fásításokra, kijelölt tűzrakóhelyekre. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni. Drasztikus változás a Velencei tónál. A vízállása történelmi mélypontot ért el. A Gárdon 52 cm-t mértek, ezzel megdőlt a korábbi 2022-ben felállított negatív rekord. A vízügy szerint a mérést ezúttal szélcsendben végezték, ezért tekinthető hivatalos rekordnak. A szakemberek arra számítanak, hogy a tartós hőség és a csapadékhiány miatt az apadás folytatódik majd. Illegális cigi a kanapéban, trükkös módon rejtegették az árut. Több mint 8000 doboznyi tételt találtak a pénzügyőrök egy Szerbiából érkező kis teherautóban, a röszkei határátkelőn. A kocsi papírjai szerint bútorokat szállított, a röntgenvizsgálat azonban gyanús eltéréseket mutatott. Az ellenőrzés során a pamlagok ülőkereteiből összesen 8400 doboz koszovói zárjegyes dohányáru került elő. Megnyitotta kapuit a Fishing on Orfű Fesztivál. A Mecseki település kempingjében szombatig tartó könnyű zenei rendezvényre csak nem 150 produkció érkezik. Az eseményen nem pusztán a zene, hanem a közösségi, egészségügyi és szabadidős programok is kiemelt jelentőségűek. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a rendezvény alapítója.
2: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk.
1: A hőség szinte fullasztó, délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula, 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést, de később extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála. Szombaton 40 fokra készüljünk a Dunántúlon.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és hát természetesen azért a Rock krónikákban szerepelnek szomorú események is. A Red Hot Chili Peppers gyásznapja volt ez 1988-ban, hiszen e napon mindössze 26 évesen kábítószer túladagolásban elhunyt Hell Szlovák alapító gitáros, és hát mondani se kell, hogy a halála mélyen megrázta a bandát. A 87-es turné során a zenekar tagjai, különösen ugye Anthony és Hillel súlyos heroinfüggőséggel küzdöttek. Utóbbi állapota a turné végére annyira leromlott, hogy többször képtelen volt a színpadra lépni, és a zenekar tagjai nagyon komolyan aggódtak az életéért. Bár a turné után megpróbált leállni, a magány és a megvonás tünetek miatt visszatért a szerhez. És hát 1988. június 25-én hunyt el magányosan hollywoodi lakásában, mivel napokig senki sem tudott róla semmit, a rendőrséget hívták ki, akik június 27-én találták csak meg a holttestét. A zenésztársak elmondása szerint ráborulva feküdt egy befejezetlen festményre, mivel a festészet volt a zenélés mellett a másik nagy szenvedélye, a kezéből kihullott cigaretta pedig átégette a vásznat, és hát még egyszer tegyük hozzá, mindössze 26 esztendős volt. A zenekar, hát gyakorlatilag mondhatni, hogy majdhogy nem szétesett. Egy Anthony Kiedis elmenekült, akkora bűntudatot érzett, hogy el sem ment Hillel temetésére, helyette egy kis mexikói faluba utazott, hogy teljesen elszigetelje magát a külvilágtól. Szomorú dolgok ezek, hogy mindig velejárója a zenének az ilyesfajta életvitel. De hát, mit lehet tenni? 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Hosszanti lezárás van a második kerületben, a Keleti Károly utcában, a Tizedes utcától kezdődően. Van egy útszűkület a Hegyalja úton, a Krisztina körútnál, és hát lezárás a Hungária körúton, az Árpád híd felé a Tököli útnál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
6: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
7: Volkswagen.
8: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár.

0: és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Feltárják az ügynökaktákat, erről tárgyal a parlament. Júliusban jön a magyar dinnye, turista utakon is ott az azbeszt, a mikrofonnál Gál Ildikó. Újabb rendkívüli parlamenti ülés jöhet a jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszer támogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak rendkívüli ülés összehívásával folytathatják a munkát. Gorcső alatt az edzőtermek, a Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte azt ellenőrzi, hogy az általános szerződési feltételek tartalmaznak-e olyan kikötéseket, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A hivatal szerint ilyen átfogó vizsgálatra eddig még nem volt példa. Teret nyernek az elektromos autók, többségbe kerülhetnek az európai új autópiacon 2031-re. Ez derül ki egy nemzetközi elemzésből. Az adatok szerint az európai közlekedést elsősorban az Unió széndioxid kibocsátási előírásainak szigorítása, az eljárművek teljes életciklusra vetített költségeinek javulása, valamint a töltőinfrastruktúra bővülése ösztönzi. Kiváló lehet az idei dinnye minősége itthon. Eddig kedvezőbb volt az időjárás, mint tavaly. A tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra az itthon betakarított görög és sárga változata a gyümölcsnek. Turista utakra is kerülhetett azbeszttel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta rádióknak Farkas Péter, kommunikációs igazgató.
5: Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Tűszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnék pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk, akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat eltereljük onnan.
4: Napos időnk van kevés felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, ekkor már sehol sem érkezik eső. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

1039 Rock FM, csodás csütörtököt mindenkinek, kedves Vilmák és Vilmosok. Hát boldogot a mai napra az utakon, vigyázzunk, nem sokára Def Leppard, LGT, ez meg már a Metallica.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Tovább tart a rendkívüli hőség. Lehet pályázni a nyírő élére. Megjárták az ittas sofőrök, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a tikkasztó meleg, meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A szociális és családügyi miniszter döntése értelmében a speciális intézkedés jövő keddi félig marad érvényben. A cél, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Felhívást tettek közzé a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói tisztségére. A pozícióval határozatlan idejű szerződés jár. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június elején jelentette be, hogy pályázatot írnak ki az intézet vezetői posztjára, valamint Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének.

0: megerősítéséért. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Erről Vitézi Dávid miniszter számolt be. A MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró szerelvények forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság járműinek nagyjából negyede üzemképtelen, mert szerelésre vagy fővizsgára vár. Razziáztak az egyenruhások, több száz ittas vagy bódult sofőrt szűrtek ki a rendőrök egyetlen hét alatt. Az Európai Közlekedésbiztonsági Akció során csaknem 1,5 millió ellenőrzést végeztek, és 500 esetben kellett intézkedni alkohol vagy kábítószer fogyasztása miatt. Sokan választanak belföldi úti célt, a hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
1: A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját.
0: Napos időnk van kevés felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, ekkor már sehol sem érkezik eső. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, hát vészes gyorsasággal közeleg a hétvége, és még mindig kánikula van, tehát iszunk vizet rendesen jó sokat, 11 és 15 óra között nem megyünk a napra, vagy ha igen, akkor teljes testet fedő könnyű nyári öltözékben, illetve senkit és semmit nem hagyunk az autóban, hallgatjuk a legjobb rockzenéket, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, hogyha esetleg otthon pízik, jó pihit, és itt a VB is, úgyhogy itt van aztán, mint már hogy foci VB, igen. Van itt minden, ami szemszájnak ingere, még egy jó Deep Purple dal is, ami nem más, mint a Smoke on the Water. Hát hölgyeim és uraim, ugye, ha egy zenekar 1968-ban alakul, és 2026-ban még mindig arénákat tölt meg világszerte, ott már nem puszta nosztalgiáról beszélgetünk, ott egy rock történelmi jelentőségű zenekarról van szó, és ez a zenekar, amelyet úgy hívnak, hogy Deep Purple, jön Magyarországra idén, október 2-án a Papp László Budapest Sportarénába. Hát ez lesz egy este, én azt gondolom, úgyhogy előre felkészülünk. Deep Purple, Smoke on the Water.

103.9 Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb albumának, a Raining Blood-nak a 40. évfordulóját. Eddig két nagyszabású fellépés jelentettek be, de szerintem még majd adnak hozzá a dátumokhoz. A sztori pikantériája, hogy a Slayer 2019-ben hivatalosan visszavonult, most viszont a jubileum miatt még egyszer színpadra állnak, ahogy Kerry King mondta, ha már visszatérés, akkor ennek most van itt az ideje, új dolog nem készülnek, ez inkább egy tisztelgés és ünneplés, egyfajta egyszer még oda csapunk pillanat. 2026-ban a Slayer tehát újra színpadra áll, mi pedig, hát ezt szomorúan konstatáljuk, hogy nem itt Magyarországon, de hát ha. Slayer Raining Blood.

103.9 Rock FM és Entrex, akik nemrégiben voltak itt nálunk, igen, június 1-én a Barbanegrában adtak koncertet. Na most őnekik már májusban meg kellett volna, hogy jelenjen az új albumuk, sőt, a zenekar gitárosa és fő dalszerzője Scott Ian szerint 2020-ban meg kellett volna jelennie, de a világjárvány ezt teljesen átírta, és mikor végre újra összejöhettek a stúdióban, hát akkor gondolom minden egy kicsit úgy átlényegült, úgyhogy hát egy picit tovább tart ennek az albumnak a kiadása, mint amire számítottunk, de megvan a konkrét dátum, szeptember 18-án érkezik, és a címe pedig Cursum Perficio. Ez latinul nagyjából annyit jelent, hogy beteljesítem az utamat, és tökéletesen tükrözi azt az érzelmi hullámvasutat, ami a banda az elmúlt években keresztül ment, és az album előfutáraként már meg is érkezett az It's for the Kids című dal, amely alapján úgy tűnik, hogy az Anthrax továbbra sem veszített semmit abból a brutál energiából, ami miatt a thrash metal egyik legnagyobb alapbandájának számítanak. Hát akkor Anthrax, Madhouse.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki Rock délelőtt. Hát igen, hölgyeim és uraim, már csütörtök van, azaz kispéntek, itt a foci VB, itt a kánikula, hát élvezzük a nyarat ameddig és ahogy csak tudjuk természetesen. 11 és 15 óra között nem megyünk napra, vagy ha kell, teljes testet fedő könnyű nyári öltözékben, napvédelemmel, sok vizet iszunk és senkit és semmit nem hagyunk az autókban, és ezzel a lendülettel hallgatjuk a legjobb rockzenéket. Már most például online streamen is lehet, www.rockradio.hu, és a Pink Floyd érkezik legendás dalukkal, de előbb azt elmondanám, hogy ugye idén sem kell nélkülözniük a banda körüli történéseket a rajongóknak. Az év egyik legfontosabb fejleménye, hogy ismét reflektorfénybe került a banda ikonikus albuma, a The Wall. A zenekar egy új, különleges 8 sávos gyűjtemény megjelenését jelentette be, amely a klasszikus hanghordozók korszakát idézi a gyűjtők és a régi Floyd rajongók számára. Mi sem vagyunk már új Floyd rajongók, ez a Pink Floyd és a Money.

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Rock FM, na hát akkor Metallica, akik itt voltak nem is olyan régen, egészen konkrétan június 11-én és 13-án dupla koncertet adtak a Puskás Arénában, két-két különböző előzenekarral és két-két különböző setlisttel, mert ugye a Metallica az a zenekar, aki két koncertet is tudnak adni a legnagyobb slágereikkel. Én ott voltam, egyáltalán nem volt átfedés a slágerek között, a Metallica a legnagyobb tisztelettel viselkedett a magyarokkal, és üdvözölte, hogy itt lehet Magyarországon. De egy külön plakátot, egy külön figurát készítettek a magyar korona illusztrációjával a fején, aztán olyan gitár pengetőket dobáltak szét a koncert végén, ami piros-fehér-zöld volt, két magyar dalt is megtanultak, a Pokolgéptől a Totális Metált, illetve a Quimbytől a Hoppát, azért, hogy előadják nekünk, szóval én azt mondom, hogy a Metallica tényleg kitett magáért. És most jöjjön az a dal, amely a Metallica egyik legikonikusabb felvételévé avanzsált, nem is olyan régen a Stranger Things sorozatnak köszönhetően, ez a Master of Puppets.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, hát a Pantera érkezik, akik igazából már nagyon-nagyon kellemes ismerőseink, hiszen most már rövid időn belül harmadszorra jártak Magyarországon, most a Metallica, hát kvázi vendégzenekar, előzenekart nem mondanék, mert azért a Pantera az egy eléggé kedvelt együttes, na, hogy finoman fejezem ki magam, és valami egészen fergeteges koncertet toltak le, egy kis koncertet a Metallica előtt. Nagyon-nagyon szimpatikusak voltak ők is, iszonyat jó volt a hangosítás, azért azt hozzá kell, hogy tegyem a Puskás Arénában, és olyan energiákat raktak bele ők is ebbe a kisebb fajta fellépésbe, hogy tényleg nagyon komolyan vették az egészet. Talán Phil Anselmo kicsit sokat ment hátra inni, egy picit talán be volt rekedve, de ez még belefér simán ebbe a zenei műfajba, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez is örök élmény marad. Ez a Pantera és a Cemetery Gates.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, amely már csütörtökön délután folytatódik tovább. Kitört a nyár, kitört a foci VB, itt minden nagyon rendben van, most elvileg nem szabadna a napra menni egészen délután 3-ig, de ha mégis kell, akkor teljes testet fedő könnyű nyári öltözetben, illetve napvédelemmel sok vizet iszunk, és senkit és semmit nem hagyunk autóban, ilyenkor aztán pláne hallgatjuk a legjobb rockzenéket, és természetesen online streamen is lehet bennünket, akárhonnan a világból, egy jó internet kell hozzá, www.rockradio.hu. És most a Free együttes érkezik. Az angol rockbandának 1970-ben jelent meg Fire and Water című lemeze is. Ez a dal azonban, ez legnagyobb slágerük, vitathatatlanul, még a banda védjegyévé is vált. Mindig is a rockrádiók egyik örök kedvence, a dal több mint 3 millió rádiós lejátszás ért el az Egyesült Államokban, amiért külön szakmai elismeréseket is kapott. Itt pedig hozzácsapunk még egyet. Ez a Free és az All Right Now.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, na most a Journey együttes érkezik, mégpedig azzal a dalukkal, amely tulajdonképpen a banda signature songja, ami angolul jobban hangzik, mint magyarul, igazából azt jelenti, hogy ha ezt a dalt meghalljuk, akkor a Journey együttes neve ugrik be. Gyakorlatilag azt is mondhatnám, hogy a banda védjegye ez a dal. Na, most, hogy ezt körülírtam, talán folytathatjuk tovább. Ennek a dalnak a megszületésében fontos szerepet játszott a legendás ír rockzenekar a Thin Lizzy. Ugye ők együtt koncerteztek ekkoriban, és ez az együtt lógás eredményezte ezt a felvételt. 1980-ban jelent meg a Departure című album első kislemezeként, és az a címe, hogy Anyway You Want It. Hát ez még mindig nem biztos, hogy ismerős a fiatalabb korosztály számára, de rengeteg filmben, reklámban és mindenhol is szerepelt már ez a felvétel, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy aki meghallja az első taktus, már tudja, hogy melyik dalról van szó. Hát ez az egyike legenergikusabb klasszikus a rock történelemnek, úgyhogy bele is vágunk. Szerintem Journey, Anyway You Want It.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

93 Rock FM írja az útinform, hogy az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásáros-Lamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon haladhatnak. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, illetve a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Plusz 3620999 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már jöhet is a Black Sabbath meg a Paranoid.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM-a, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, amely már egy óra után folytatódik tovább, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok. Hát ugye az a helyzet, hogy foci VB van, kánikula van, a legjobb rockzenék itt vannak, ugye kánikulában sok vizet iszunk, gondoskodunk a napvédelemről, és senkit és semmit nem hagyunk a kocsiban a napon, és miután ezzel megvagyunk, még azt is elmondanám, hogy online streamen is lehet bennünket hallgatni a www.rockradio.hu oldalon. Na, most, hogy ez megvolt, azt gondolnám, hogy egy jó Billy Idol-lal folytathatjuk, akinek tavaly volt 50 éves a pályafutása, ő maga tavaly volt 70 éves, aztán még volt itt Magyarországon, kiadott egy új lemezt, Dream Into It címmel, és még nagyon nagy koncertkörutat is vitt, aztán jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, hogy bejusson tavaly, de akkor nem sikerült, viszont idén igen, és még egy film is megjelent róla, mégpedig a Billy Idol Should Be Dead, amelynek az egyik betétdalát, a Dying to Live-et Oscarra is jelölték. Szóval szerintem elég mozgalmas élete van Billy Idol, White Wedding.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenképpen érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. A 11-es főúton Szentendrénél a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Rüszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. +36 20 99 9 103 9 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már érkezik is az Ugly Kid Joe, Everything About You.

103.9 Rock FM. Na, azt mondja, érkezzen a Scorpions. Akik voltak itt nálunk idén Magyarországon, hát ők ugye minden második évben ünnepelnek valamilyen évfordulót, és minden második évben teszik ezt Magyarországon is, vagy egy jóféle világ körüli turnéval, vagy egy Las Vegas-i fellépéssel. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ugye tavaly nem voltak nálunk, pontosan ezért a két év, mert tavaly előtt viszont igen. Na most tavaly ünnepelte a Scorpions a 60. évfordulóját, amely még gombócból is sok, azt gondolom. Úgyhogy, és az, hogy ők békességben, nyugalomban megvannak már 60 éve, az azért nagyon szép teljesítmény a fiúktól. Szóval ennek okán indultak el turnézni, de még tavaly. És aztán ott Las Vegasban lépegettek fel, aztán Hannoverben adtak egy óriási koncertet, és aztán utána idén elindultak turnézni, és ebbe természetesen mi is beleestünk. Június 20-án rengették meg ők itt az MVM Dómot. Hát reméljük, hogy ha nem jövőre, akkor azután 2028 majd érkeznek hozzánk. Mindjárt itt van az, ez a Scorpions és a Wind of Change.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kispénteki Rock délelőtt, és annak is már az utolsó órája, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délután kívánok, lassan lehet a napra menni. Persze most is lehet, csak megfelelő fényvédelemmel kell rendelkeznünk, minden takaró hosszú, könnyű nyári ruhával, vagy 50 pluszos naptejjel. Pont most beszéltük egyébként a kollégákkal, hogy régen volt olyan, hogy 5-ös, 7-es faktorú naptej. Hát most már 50-nél kezdünk. Na, mindegy is, most itt nem akarok belemenni a környezetvédelembe, viszont a legjobb rockzenék hallgatásába azért szeretnék. Online streamen is vagyunk, www.rockradio.hu, és a Lynyrd Skynyrddel folytatjuk, mégpedig a Sweet Home Alabama-val, amely tulajdonképpen az ő legjellemzőbb, vagyis hát signature songjuk. Ha ezt a dalt meghalljuk, mindenképpen ők jutnak eszünkbe. Na most 1974-ben jelent meg Second Helping című lemezükön, és legnagyobb slágerük lett. Ez a Lynyrd Skynyrd és a Sweet Home Alabama.

103.9 Rock FM, azt mondja, nézzük ezt az időjárást. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. Igaz, a hajnali órák még többfelé hoznak átmeneti felfrissülést. A minimumok 13 és 20 fok között alakulnak. Derült napos időben lesz részünk. Keleten, délkeleten időnként élénk északi, északkeleti széllel. Hát, ezt hívják nyárnak. És ebben ez a jó. Köszönjük szépen. Stone Temple Pilots, Interstate Love Song.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na hát ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night, és holnap mindenkit várok nagy-nagy szeretettel és már rendkívül hétvégi hangulatban, egy pénteki Rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét, szép nyarat kívánok mindenkinek, jó foci VB, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig az Iron Maiden és a Number of the Beast.

93.9 Rock FM, barátok nélkül lehetetlen a kánikulában, mert a hideg sört kivel lehet akkor így megosztani? És mielőtt valaki azt gondolná, hogy alkoholizál a Rock FM-es műsorvezető, hát vannak nullás sörök is, ízesített nullás sörök, bár azt mondják, hogy az alkoholmentes sör az első lépés a guminő felé. Kellemes délutánt, Klavancsek Krisztián vagyok, óvatosan a kánikulában csökken a koncentráció, a figyelem, és vannak balesetek Budapesten már is, az egyik a Soroksári úton kifelé a Timót utcánál történt, a másikat pedig Rock FM hallgatók is írták korábban a Szentendrei úton befelé a Monostori út előtt. Balesetmentes közlekedést kívánok!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a következő napokban a kánikula fokozódik 36-38 fokkal, így nem érdektelen az útinform hőségriadó tanácsa. A következő napokban fokozottan figyeljünk arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljunk, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző, vagy bármilyen nedves törlő arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved bárki, akkor legyen nála a megfelelő gyógyszere elegendő mennyiségben, ha esetleg hosszabb megállásra kényszerülne. Az útinform tanácsai ezek. Budapesten baleset történt a Szentendrei úton befelé korábban a Monostori út előtt, és még egy baleset a Soroksári úton kifelé a Tibót utcánál. Köszönöm Rock FM hallgatóknak. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, útszűkület van Csepelen a Határ utcai körforgalomban, és még mindig hétköznapi lezárás hétköznapokon. A pesti alsórakparton jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, jön a Def Leppard és az 1988-as Super Ballada, a Love Bites. Persze a Hysteria album 87-ben már megjelenik, de mintha vártak volna a fiúk vele méghozzá nagyon sokat, hogy egyáltalán ez a dal labdába rúghasson. Hát az Amerikai Egyesült Államokban akkor átment, hogy a number one pozícióig felment 88 októberéig. Na de kik voltak a trónkövetelők? Chip Trick és a Don't Be Cruel. Phil Collins ebben az évben énekli a Groovy Kind of Love-ot, a szóló karrier egyik legjelentősebb állomása, és hát persze a Guns N' Roses karrierindításának is el kellett valamikor kezdődnie, épp ilyenkor a Sweet Child O' Mine-nal. Joan Jett and the Blackhearts elővezette 1988 őszén, hogy I Hate Myself for Loving You, Steve Winwood pedig azt, hogy Don't You Know What Tonight Can Do, Robert Palmer ügyeletes lágere a Simply Irresistible, vagy a Poison a Fallen Angel-lel jön. És még Glenn Frey és a True Love, vagy Rod Stewart és a Forever Young. És ez mind-mind rock. 1988 októberében íme a number one amerikai dal, Def Leppard, Love Bites.

0: 103.9 Rock FM.
1: Csütörtöki rock délután csak is a legjobbakkal néztem a pontos hőmérsékleti előrejelzéseket. Ha csütörtöki 34, akkor pénteken és szombaton és vasárnap kettesével növekszik. Ajjaj, 36, 38, 40. Na erre szoktuk mondani, hogy itt azért már megállnánk. Szerintem nagyon sokan a 36, 38 fok környékén is. Klavoncsek Krisztián vagyok, zenei folytatás 16 óra után Bad Religion.
0: Tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12 millió 590 ezer forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
5: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
6: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM a 21. század. Benne vagyunk most már 26 éve, 2000. január 1-ével kezdődött el minden. Hivatalosan 2001-ben, de erre senki sem ad, mert a 80-as évek is 1980-nal kezdődött, és így tovább. Szóval az a lényeg, hogy már több mint 20 éve benne vagyunk a 21. században, és a globális felmelegedés az egyik legnagyobb probléma. Ezt most a saját bőrünkön is érezhetjük. Tulajdonképpen nyaranta, nem is tudom hány évvel ezelőtt volt, amikor konkrétan 41-43 fok volt Budapesten és a vonzás körzetben, és akkor azért mindenki elég érdekesen nézett, és már akkor mondták, hogy előrevetíti az árnyékát a következő évekre az az elképesztő rekkenő hőség, amivel tulajdonképpen a bolygó hőháztartása is változik. Vagyis, hogy a következő években nem lesznek ritkák a 40 fok körüli nyarak, és akár még több is lehet, és akinek meg a jövőben, mondjuk 20-30 évben, 50 évben pénze és lehetősége lesz, lehet, hogy elhúzódik Közép-Európából máshova, és nem csak nyaralni, mert hogy például Svédországban sokkal kibírhatóbbak a nyarak, vagy legalábbis kibírhatóbbak lesznek már mostantól, mint Közép-Európában. Érdekes dolgok ezek. Útinform legfrissebb közben a hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljünk arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljunk, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törlőkendő arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved bárki, akkor legyen nála a megfelelő gyógyszere elegendő mennyiségben, ha esetleg hosszabb megállásra kényszerülne. Közben olyanokat tudok Rock FM hallgatóktól, hogy továbbra is baleset miatt helyszínelnek a Szentendrei úton befelé a Monostori út előtt, és továbbra is tart a helyszínelés, illetve a fennakadás a Soroksári úton történt baleset miatt, ez kifelé van a Tibót utcánál. Köszönöm szépen mindenkinek. Forgalmi rendváltozásra kell készülni a Budafoki úton kifelé, útszűkület van Csepelen a Határ utcai körforgalomban, és továbbra is hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton. Ők pedig a Dinamit, a Rock FM-en a dal címe, ott van a híd.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

93.9 Rock FM érkezik Prince a csütörtöki rock délutánban, aki június 7-én ünnepelte volna a születésnapját, de 2016-ban itt hagyott bennünket, ahogy például George Michaelnek is ma lenne a születésnapja, de ő is 2016-ban hagyott itt bennünket. Kettőjük között az a különbség, hogy Prince bármikor belenyúlt a rockzenébe, George Michael viszont soha, viszont a popzenébe úgy, mint senki más. Na Prince-ről viszont olyanokat lehet elmondani, hogy otthon volt a következő stílusokban funk, R&B, latin, country. Otthon volt a rockban, a new wave-ben, a klasszikus zenében, a soulban, a szintipopban, az úgynevezett pszichedelikus zenében is, bármilyen műfajáról beszélünk, popról vagy rockról, aztán a jazz és még a hip-hop is. Legfontosabb alakja volt a Minneapolis-i Sunnak, az 1970-es években felvirágzott funk-rock alműfajnak. Minden idők egyik legtermékenyebb előadója volt, 39 stúdióalbumot adott ki karrierje során, amely mellett több tucatnyi kiadatlan albuma és 50-nél is több megjelenésre kész videóklipje is megtalálható az otthonában lévő páncélteremben. Több száz dalt adott ki saját neve és álnevek alatt, amely mellett más előadóknak is írt dalokat, mint a Nothing Compares to You-t saját magának, vagy Sinead O'Connornak, és a Manic Monday-t ő például sosem énekelte el, de a Bangles majdnem az amerikai slágerlista első helyéig vitte. Becslések szerint az általa megírt dalok elérhetik az ezret is. Számos kísérőzenekart is alapított, amelyeknek sokszor egymaga írta a dalait, szerezte a zenéit és tette ismerté a tagjait. Ilyenek például a The Time, aztán felfedezte Tevin Campbellt is, akinek a producere ugyanúgy Quincy Jones is volt, mint Prince, és akkor Prince életéből ne hagyjuk ki, hogy 1989-ben megbízták azzal, hogy az akkor újdonságnak számító, készülő, képregényszerű Batman filmeknek legyen a zenei rendezője, és csináljon hozzá betét zenéket. Íme Prince és az 1984-es szuper sláger a Rock FM-en. Purple Rain.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, útszűkület Csepelen a Határ utcai körforgalomban, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Félpályás lezárás van a 3. kerületben a Magyar József utcában, egyirányosítás van befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, és napközben félpályás lezárás van továbbra is a 12. kerületben az Eötvös úton. Sávlezárások a fővárosban a Gyömrői úton, a 17. kerületben a Pesti úton, a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a 13. kerületben a Dráva utcában, a 12. kerületben az Istenhegyi úton lefelé, a Hungária körúton az Árpád híd felé és a Hegyalja úton továbbra is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM. Michael Stipe és az R.E.M. egy bombasztikus sláger a 90-es évek elejéről, és ők már úttörőnek számítottak az alternatív rockban a 80-as években is. Aki hallott róluk vagy figyelte őket, tudta, hogy egyszer majd a világ hírnévig meg sem állnak. Így is lett, csak ehhez a következő évtizednek kellett jönnie. Klavancse Krisztián vagyok, zenei folytatás 17 óra után Iron Maiden, The Trooper.
1: Termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen. Tánc? Igen. Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen. És még fotózkodni is lehet velünk.
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
4: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzónapunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, és a csütörtöki rock délután, aki nem bírja Iron Maiden nélkül, az hallgasson bennünket, ez mondjuk alap. De a koncertek 2026-ban úgy alakulnak, hogy most július 28-án Franciaországban lesznek, július 29-én Belgiumban, Antwerpenben, és ráadásul ott dupla koncertet adnak. Nekem olyan forrásom van, hogy 39.000 forint kereken egy jegy. Aztán július 2-a Spanyolország, július 3-a is, és még 4-e is, wow! És akkor Spanyolországból logikusan következik Portugália július 7-én, és utána július 10-től az Egyesült Királyságban megtalálhatók egy-két napig. Útinform legfrissebb, a hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljünk arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljunk, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törlőkendő arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved bárki, akkor legyen nála a megfelelő gyógyszere elegendő mennyiségben, ha esetleg hosszabb megállásra, pihenőre kényszerülne. Az Útinform tanácsai ezek. Budapesten forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, útszűkület Csepelen a Határ utcai körforgalomban is, hétköznapokon hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton, hétvégén meg hétvégi. De odáig még nem jutottunk el. A Creedence Clearwater Revival-ig eljutottunk, a dal címe Fortunate Son.

103.9 Rock FM, ha már Demjén Ferenc azt énekli, most kell eldöntenem, a Jefferson Airplane eldöntötte, hogy nevet vált, pedig a 60-as évek végén ezzel a névvel és a hozzá kapcsoló pszichedelikus rock stílussal igazi úttörők és világszenzációk voltak, de aztán a 70-es években más szelek fújtak a divatban, és akkor jött a Jefferson Starship, akkor meg a 70-es évek klasszikus rockját játszották méghozzá nagyon jól, és ebből jön a folytatás, 1984-ig ugyanazzal a névvel, majd rövidítettek a néven, és 1984-től csak Starship. Minél rövidebb a név, annál nagyobbak a sikerek, de ott még most nem tartunk. Ez a 60-as évek eredeti Jefferson Airplane csapata, és a dal, a Somebody to

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, útszűkület Csepelen a Határ utcai körforgalomban, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Félpályás lezárás van a 3. kerületben a Magyar József utcában, egyirányosítás van befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, és napközben félpályás lezárás van továbbra is a 12. kerületben az Eötvös úton. Sávlezárások a fővárosban a Gyömrői úton, a 17. kerületben a Pesti úton, a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a 13. kerületben a Dráva utcában, a 12. kerületben az Istenhegyi úton lefelé, a Hungária körúton az Árpád híd felé és a Hegyalja úton továbbra is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, a kánikula fokozódik a következő napokban. Igazán forró hétvégénk lesz, hiszen a pénteki csúcs már 36 fok, egy csepp eső nélkül, vagy bármiféle változás nélkül, sőt, a szárasság és a forróság szombatra és vasárnapra megüti a 38-40 fokot. A hajnali felmelegedések is kezdetben 22 fokosak, aztán 24-26 fokosak, és ez a legutóbbi 26 fokos felmelegedés június utolsó napjaiban állandósulni látszik, vagy legalábbis július 1-ig. Ott jöhet valamiféle változás, először is csapadékkal és valamelyest elhűlő napközbeni hőmérsékletekkel az addig tomboló 37-39 fokos kánikulából. Július első napjaiban már csak 32-34 lesz kezdetben, aztán utána talán 29 és 30 fok mérséklődik valamelyest a nyári kánikula, de erre még várni kell, hiszen ezen a hétvégén a felívelő szakaszban vagyunk.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, 1980-ban járunk, amikor azt mondjuk, hogy megjelent az LGT második, az aranyalbum 71-76-tal, a harmadik dupla albuma a Loksi. Az album konceptalbum a négy oldal szerint felosztva. Álom, élet, játék és a negyedik oldal. Az album érdekessége, hogy a lemez inzertjében nem engedte az akkori cenzúra megjelentetni a dalszövegeket, ahogyan a zenekar szerette volna, így végül néhány dalszöveg részlete jegyzőkönyv a rosszul érthető sorokról cím alatt került be az album mellékletébe. És hogyha az életet felütjük a négy oldalas albumon, akkor van benne box, erőgép, sziszifuszi blues és embertelen dal. Az embertelen dal picit funky, Presser ebbe is bátran belenyúlt a rock mellett, bármikor. Most a Rock FM-en a box jön. Box.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, útszűkület Csepelen a Határ utcai körforgalomban, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Félpályás lezárás van a 3. kerületben a Magyar József utcában, egyirányosítás van befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, és napközben félpályás lezárás van továbbra is a 12. kerületben az Ötvös úton. Sávlezárások a fővárosban a Gyömrői úton, a 17. kerületben a Pesti úton, a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a 13. kerületben a Dráva utcában, a 12. kerületben az Istenhegyi úton lefelé, a Hungária körúton az Árpád híd felé és a Hegyalja úton továbbra is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, útszűkület Csepelen a Határ utcai körforgalomban, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Félpályás lezárás van a 3. kerületben a Magyar József utcában, egyirányosítás van befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, és napközben félpályás lezárás van továbbra is a 12. kerületben az Eötvös úton. Sávlezárások a fővárosban a Gyömrői úton, a 17. kerületben a Pesti úton, a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a 13. kerületben a Dráva utcában, a 12. kerületben az Istenhegyi úton lefelé, a Hungária körúton az Árpád híd felé és a Hegyalja úton továbbra is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, a kánikula fokozódik a következő napokban. Igazán forró hétvégénk lesz, hiszen a pénteki csúcs már 36 fok, egy csepp eső nélkül, vagy bármiféle változás nélkül, sőt, a szárasság és a forróság szombatra és vasárnapra megüti a 38-40 fokot. A hajnali felmelegedések is kezdetben 22 fokosak, aztán 24-26 fokosak, és ez a legutóbbi 26 fokos felmelegedés június utolsó napjaiban állandósulni látszik, vagy legalábbis július 1-ig. Ott jöhet valamiféle változás, először is csapadékkal és valamelyest elhűlő napközbeni hőmérsékletekkel az addig tomboló 37-39 fokos kánikulából július első napjaiban már csak 32-34 lesz kezdetben, aztán utána talán 29 és 30 fok mérséklődik valamelyest a nyári kánikula, de erre még várni kell, hiszen ezen a hétvégén a felívelő szakaszban vagyunk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, itt és most Bődi Szili a műsorvezető 8 órától, itt és most kezdődik a Rock the Night, ahogy szoktuk, hétfőtől péntekig. Itt és most ezek a kánikula napjai, melynek következtében a 34 fokból 36 lesz, hétvégére 38-40. A Pokolgép dalának a címe Itt és most. Klavancsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Pénteken már forró hangulatban a szószoros értelmében jön a hétvégi pénteki rock délután.

Jó estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenét. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az életsúlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fül!

1023 Rock FM, nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a csodálatos napon, július 25-én, amikor is az év 176. napját töltjük el, így ezen az estén is, és az évből még 189 nap van hátra. No, névnapjukat ünneplik a mai napon a Vilmosok, a Vilmák és a Galambok, hát gyerekek, szállj fel, szabad madár. A Vilmos név egyébként germán eredetű, jelentése erős, akaratú és védelmező. Érdekesség, hogy a névnek brit királyi vonatkozása is van. Hát ott van például ugye a jelenlegi trónörökös Vilmos herceg, ezt a nevet viseli, és 1982-ben éppen ezen a napon, június 25-én született meg. És hát nagyon fontos, hogy az én kertszomszédom, a bizonyos Vilmos bácsi, akinek én nagyon sokat köszönhetek, sok-sok szerszámot mindig megkérdezi, hogy nem kell valamilyen szerszám, és akkor hát ott azt elvágnám, hozok egy fűrész neked, és akkor megcsináljuk. Szóval, hogy egy tündéri pali, és az Isten éltesse az én drága Vilmos bácsi kertszomszédomat.

103.9 Rock FM, ki a ma született bárányunk, 1954-ben a mai napon született Sonja Walger, angol színésznő, aki a Lost című sorozatban Penny szerepében vált ismerté. Walger sokoldalú színésznő, Oxfordban végzett angol szakon, majd Los Angelesbe költözött, és hát a Lostban alakított karaktere különleges volt. Penny volt az a nő, aki az elszigetelt szigetre rádió kapcsolaton keresztül kapcsolatot teremtett a külvilággal, és ez kult szerepet játszott a történetben, gondolom most már emlékeztek is. Hát azóta több sorozatban és filmben is feltűnt, és ilyen hát 45 fokos szögben indult el a karrierje felfelé a csillagok irányába. Az Isten éltesse, Sonja Walger!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, lássuk, hogy milyen érdekességek történtek a mai napon. Például 1991-ben a mai napon Szlovénia és Horvátország is kinyilvánította függetlenségét Jugoszláviától. Ez a dátum tehát két új állam születésének az évfordulója. A függetlenségi nyilatkozatokat követően viszont néhány napon belül háborús konfliktus bontakozott ki, különösen Horvátországban. A történelmi események lavinát indítottak el a Balkánon, amelyek hosszú éveken át meghatározták Európa politikai térképét.

0: 103.9 Rock FM a mikrofon továbbra is Bűvi Szilárd Cili, mindenkinek szerencsés estét kívánok, és hagyj ajánljak egy programot nektek, mert hogy július 2-án, 3-án, 4-én és 5-én Paksi Blues Fesztivál, a legendás Gastro Blues Fesztivál, és ebből az alkalomból egy kicsit tájékoztat minket Magyarország egyik leglegendásabb bluesgitárosa, Benkő Zsolti barátunk, aki természetesen lent lesz a fesztiválon, és nem csak muzsikálni, hanem természetesen konferálni, meg muzsikálni, meg konferálni, meg muzsikálni is fog. Mesélj Zsolti, szevasz Zsolti, itt vagy a vonalban?
1: Abszolút, köszöntöm a hallgatókat, nagyon köszönöm a kedves szavakat. Így van, tehát július 3-4-5 lesz a fő produkciója a fesztiválnak, ezt azért mondjuk, hogy fő produkciója, mert valójában már június 29-től, tehát hétfőtől Pakson a Gastro Blues Klubba esténként van egy-egy koncert, tehát ott már rá lehet hangolódni, és természetesen a fesztivál fő menetrendjében is éjszakai koncertek még a Gastro Blues Klubban mindig kísérik a rendezvényt. De hát nézzünk bele egy picit abba, hogy mit is kínál az ASE csarnok. Ugye három helyszínen zajlik a fesztivál, az említett Gastro Blues Klubban, az ASE csarnokban, ami ugye egy nagyobb kaliberű, tehát egy nagy színpad, nagy hangosítással, sok emberrel, és a harmadik helyszín pedig ugye a református templom, ahol oda illő produkciók hangzanak el. És hát természetesen vasárnapi napon megint lesz a jótékonysági főzőverseny, ami ugye évek óta Visk község támogatására megy, tehát a főzőjegyekből, a kóstolójegyekből befolyt összeg és egyéb összegek is jótékony célokra mennek. Nézzük meg, hogy mi lesz akkor a csarnokban. A pénteki kapunyítás után a Tűzrókák együttes, a Tűzkerék együttes, Szebényi Dániel és barátai, és aztán Takács Tamás Blues Band. Ez lesz a pénteki műsor a csarnokban. A szombati műsorunk az a Puff Street Band, ami nem ugyanaz a Puff, hiszen a Paksi Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei, így áll össze a Puff mozaik. Ők kezdik majd a programot, aztán Tornocki, Olexis és a Kőbányai Zeneiskolások produkciója, aztán 20 órakor lép színpadra Toby Lee, az idei sztár vendégünk, aki ugye az Egyesült Királyságban 22 éves korára elérte azt, hogy sztár kultuszban legyen, többször megnyerte ugye a legjobb bluesgitáros, legjobb fiatal tehetség díját, ő jön a zenekarával, és még amikor lepusztítanak mindent a színpadról, még utána a Don't Stop the Queen még összekapja az egészet, és egy óriási házi bulivá alakítja Queen számokkal az estét. Tehát ez lesz a péntek szombatú, a vasárnapunk úgy szokott kinézni, hogy délelőtt van a templomi koncert.
0: Igen.
1: A templomba Kok Boglárka, Klenk Réka, Turi Péter vallásos zenéket fognak játszani. Lesz egy ír vendégünk Dublinból, aki ugyan egy kis csalással évek óta egy szerelem miatt Ausztriában él, Shane O'Falkhell, ő egy igazi dublini születésű ír muzsikus, ő a saját produkcióját fogja most elhozni, tehát szóló produkció, mert neki van zenekaros és egyéb dolgai is. Egy nagyon-nagyon mély érzelmű, letisztult, lenyugodott zenét csinál, tehát igazándiból egy eléggé meditatív dolog. A templomban az tuti, hogy nagyon odavaló lesz ez a fajta gondolatiság, de őt még hallhatjuk majd vasárnap délután a főzőverseny alatt is, ahol többek közt még ott lesz Redbreast Wilson Horváth Misivel, a Palusz Trió, és még én magam is játszok Kelemen Angelikával duóban néhány jó ízű Etta James Blues-t, úgyhogy ez a főzőverseny alatt lesz majd ott az ASE csarnoknak a kertjében, és hát így áll össze nagyjából az idei műsor, úgyhogy nagyon reméljük, hogy sokan eljönnek, és megkóstolják a finom ételeket, illetve megnézik a felhozatalt. A Tornocki Feriék minden évben a Kőbányai Zeneiskolából lehoznak egy végző zenekar, tehát egyfajta utánpótlás, bemutatás zajlik, hogy egy kicsit hangolódjunk rá újabb arcokra is, hiszen az élet megy előre, és nagyon fontos lenne, hogy egyre több fiatal ember, fiatal család jöjjön és nézze meg ezt a fesztivált, mert sajnos a 34. fesztivál, amiben sajnos az az, hogy hát nagyon sokan nincsenek már velünk ennyi hosszú idő alatt, se zenészek, se közönség, se szervezők közül nagyon sokan nincsenek már velünk, tehát ez egy igazán kinőtte magát egy rongos fesztivállá 34 év alatt, de egyúttal érinti is az a problematika, hogy más meg kell ragadnunk a fiatalokat, meg kell mutatni nekik, hogy ez a muzsika milyen jópofa dolgokat rejt magába, és itt a headlinerek nem olyanok lesznek, mint más fesztiválokon, tehát így, ahogy elmondtam a műsort, lehet érezni, hogy itt más van a középpontban, nem az oltári nagy nevek. Bár Toby Lee, azt kell, hogy mondanunk, hogy ő most az európai blues-gitáros, blues-rock gitárosok között, ő most egy igazán vezető pozícióban van, főleg mióta Joe Bonamassa az együttjáték után azt nyilatkozta róla, hogy Toby a jövő szupersztár blues-gitárosa.
0: De nagy. De Zsoltikán, nekünk viszont te vagy az. Nekünk viszont te vagy az. Én nagyon bírom, hogy konferencis közben lesz akkor ez az idén is, és természetesen akkor július 2-án, 3-án, 4-én és 5-én Paksi Gastro Blues Fesztivál, úgyhogy
1: 3-4-5
0: hát pontosabban 3-4-5, igen. No, hát Zsoltikám, neked jó munkát, a közönségnek pedig jó szórakozást, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM, egy kicsit vissza az MTV korszakba, én meg Miskolcra a Bükkáruházba. Ugyanis 93-ban ezen a napon debütált az Aerosmith legendás dalaja Crying, a banda egyik legnépszerűbb balladája. A szám klipjében egyébként Alicia Silverstone és Stephen Dorff szerepelt, sőt a videó meglepően merész jelenetekkel sokkolta a nézőket. Például a végén, amikor Alicia Silverstone a mélybe ugrik, mélybe veti magát, de csak az utolsó pillanatban derül ki, hogy ki van kötve a derekánál, és egy bizonyos jelet is bemutat a kedves volt barátjának. Na hát, ilyen volt ez a 90-es évek, elképesztően magas költségvetésűk, videóklippek is tartalmasak is voltak, imádtuk ezeket nézni, hát szerintem fél Magyarország ezt nézte a 90-es években. És akkor tovább megyünk természetesen a földkerekség leges-legnagyobb rockslágereivel, itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM. Tudtad, hogy a világ első kerékpáros versenyét 1868. június 25-én rendezték meg. Franciaországban a párizsi Saint-Claude Parkban tartották a futamot, ahol James Moore nyerte az esemény egy fából készült vasabroncsos bringával. A verseny alig több, mint másfél kilométer volt, mégis forradalmasította a sportot, és lefektette az alapokat a Tour de France és más kerékpáros versenyek számára.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93 Rock FM, jöjjön a világ leghosszabb ideig tartó hivatali időt jegyző női miniszterelnöke, aki nem más volt, mint Sirimavó Bandaranaike. Június 25-én született a mai napon, 1916-ban. Sri Lanka első női vezetőjeként, sőt a világ első női miniszterelnökeként 3 cikluson át szolgált. Közéleti szereplése során gyakran szembe ment a nyugati hatalmakkal és a nemzet érdekeit hangsúlyozta. Neve örökre bevonult a történelembe, bár kimondani nem nagyon tudták, mint a női politikai szerepvállalás úttörője.

103.9 Rock FM. 2009 volt, és gyerekek, mintha tegnap lett volna, de komolyan. 2009. június 25-én hunyt el Michael Jackson, a pop királya. A hír gyakorlatilag megrázta az egész világot. Jackson hirtelen szívleállás következtében hunyt el, 50 évesen. Ő volt az, aki a zenei klipek világát forradalmasította. Elképesztő filmek, igazából mozifilmeket gyártott 5 percben, brutális költségvetéssel, brutális ötleteléssel olyan videoklipeket gyártott, ami gyakorlatilag máig beszélünk, és hogyha megnézzük, akik élményt nyújt. Szóval a Thriller máig például a legsikeresebb album, a karrierét azonban árnyékolták botrányok és perek is, főleg utólag. Halálával egy korszak zárult le, és rajongók milliói gyász

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. A mai napon született Simonyi Károly fizikus 1925-ben. Simonyi nem csak a fizika oktatásban újított, de ő írta az egyik legismertebb magyar nyelvű fizika tankönyvet is. A fia Charles Simonyi később a Microsoft egyik kulcsfigurája lett, és kétszer is járt az űrben űrturistaként. A család története így átszeli a tudomány, technológia és a világűr határait.

93 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93.9 Rock FM, gyerekek, 1967. június 25-én adták le a világ első élő műholdas televíziós közvetítését, az Our World című sorozatot. Ez volt az első globális műsor, amelyet 5 kontinens 14 országában láthattak élőben. A közvetítés csúcspontja a Beatles fellépése volt, ahol először adták elő az All You Need Is Love című dalt. A műsor célja az emberiség egységét hangsúlyozni a hidegháborús feszültségek közepette, zenével, kultúrával és tudománnyal, ami akkor, és hát szerintem ma is világrekordnak számított.